mami, alungi mami, aluki winyi nwana darana. Inema alungi mami, alungi mami.